Ok, megjegyzett, mert dögzsendet is kisgyerek. Oda ide szengő, hogy sütten a magst, a gyermekudrápik. Ó, nos, oda kis egy diokszkon, meg kiekét kis kuharta nagy. Kis kinoa bástán, ok, hogy a díjtai taksin is oskét tögönújén, dögzsigem. Hói, hó, apce, jövesgét kis kinoa bástán. Ágyat sebejegyze. Ó, tudok, hogy csak kapta egy iskézs, a gyilcsámi úgy iskézs, nyilván a gottogat a dolgokat. Ó, apca, oda jött a Cessipi, meg Cessipi, mint zsige, meg iszmáncs. Ó, nos, tudok, hogy egy gyilcskon, aki egy tukskon, a maga a dipszkács, meg is a gottogat a dolgokat. Ó, apca, egy duaszászkon, mung meg, mert nincs sok, meg is a gottogat a dolgokat. Ok, meg új. Utehitatsa itch LG for La Force game mark fantastic with some the percentage now no jam man bash that you shop get to go in dojigen obse get osas konishno get to go in dojigen come go the heat that's itch international some here was on a pio jabukumo game mark chemistry chia shabukumo no got some the percentage now no jam man bash that game mark go get nims get the so nims so jab sky ni shosh get to go in dojigen Wapca, no god osobno presentaš na ono džame man baš taš kija, ča nem šiškaš nišnu nešao bit toga ne dožegem. Udeo i da ca oska i gneš kija mege nemaska, ako noć gda gda i oksko nođa do takšeć. Ui, wapca, gda u asasko nišao šop bit toga ne dožegem. Uda me tag mi je noća dubskač gda gda me man baš ten kija meg. Chat stodden är så. Ui hoppsa, get yuxkon, hakin en dojigen nishno getogon. Och det är så sen ett tervelder game I am as how going us jam man bash tashkin. Ge mag gent stodden är så. Now shall we get together and dojigen hoppsa and shun present just now nan jam man bash tashak nishno and dok chwi in dojigen. Akui uta hit That's Montreal, what no shake the edge. How good is some the no percent just now? Who na not? How good is Jad's more jam? Which come in man best than a big stout shop get to go in those good. Oh, you upset. There's some no percent just now. Who na not? Jad, my man best that you would scop the dish. Nish no nish or shop get to go in those good.

0: Gumago, CBC The Badge Moon.
1: Ó meg nincs tűnő, de bázsmon, hogy jó, de itt az én is nem igényt szkenesszics. Ha gondzsi kibolda, hogy szmeken gehoz meken is, és oda leximam. Ha gondzsi kibolda, ha jött se új ejt út, tehát nyom szín higgen, ott beszkondzalkom, hogy higgni a helyt se arra, hogy bejtsed a szó, kibolni, mert mi hogy tím higgot. Higgni, itt kibolda, hogy mi ubi helyt. Úgy jött, hogy Den is se csak. Oga ott hitta, hogy tök sok de a hebi cibi, tök sok kagya szétem, meg hágda vasin, de most fenn bíne nagy. Hú, gondzsin csígében, mert mi ajtom higa, de igen, arra vagy a bejtsi jasszom. Most gondolják, hogy csak tegyt is, ha igen, hogy an emergency order, hogy tök sok gondzsin kibált, hogy mondják. Hogan Kibo Gaji David Seedman, Environment Minister Stephen Gibo, Yogini Gibo, Nishnan, Shop Million, Hani Gibo Gation Skumich, Jens in Skumonia, Ujima Gut Higba Laxima Huanji, Ujit Laxima Huanji, Yogini Gibo Nashimuchimimi. Itt kibolzsa idő tegnős, de te beszkondzalkom, hogy oda ide szó, és csak gondolják ispes, mert te beszkondzalkom, hogy adva hide szó. Ha gondolján hí, jémó hívac, jémó hígoc, gondolj a hét, kegyem nem jöjtöm hígoc. Kér meg gudzsi, ha itt kell mamó bizsgi bója, mert szóan út szinen ős, ha neked adan neked oly tics. Ha gondolj gigi bó, hát tó hovaj wap tics, hogy adab ha magan ős, hát tó egy gond kibolni egy tán, hint hely tökcsön, hint két tökcsön, hint hely tökcsön, hán út szinen ős. Og meg hát QMA hisünk, de hogy ha jövő neki bó, ha jövő, ha mamó bics, ha gondolj a president, kér meg CEO, Emmanuel Tuisan, og Tuisan. Hogan Gibo Hui Gaihid, G. Kajmaganuich, Ga Yogania, then how Gaydate him Higunia Gibo Haich Gandot Saitignuich. Oh my god, Miss Ninga Baju Beach, Hajinadot Saitignuzagon, how Muyash, then Isha Cham Datum Najit, Shojanji, a Jinch Koshtaj with Gibo Quebec. Bish Nogodosum, now shall present Agunji Gibo, Shtoyajgan, Koshtaj. Magnia Gibo, yeah. Gate Dabugans got to judge the Pamaganus and he down hint and how it took Shogin. And what's Nanuch? How my good about QME, how can CEO?
2: Pour nous, c'est vraiment, il peut pas y avoir de développement minier s'il n'y a pas une meilleure répartition dans les régions. C'est vraiment ce qu'on voulait, là, que ce qu'on souhaite mettre de l'avant, c'est vraiment démontrer comment c'est important que ça revienne en région et que c'est également là une perception dans la population. C'est une vision qui est partagée.
1: Oui, je suis venu à Toga Jajimi Ubija, Cheka Gibashi Shuovich, Shivanoj, and Gondashim, Nanakazagan, the Pit Singers. Ogan Gibogish and Waitimachio, Ogan Gibogash Mush, the book say to match. Gamekash should stay tuck, Shogun, and he am not snatch. Utakaja Dita, Jinia Mankaji not snatch. Ogan Gibo Hadid, Nanot Shogun, and not snatch again of the Gnosh. Umagi Manuel to sing. Guyad got Hushi, Utka eat down, hate tuck, Shogun, Jinji Gibo Naskumujman in here. Jabaj not snatch. Gamek Mishiko, he didn't go change.

0: Hát gyárgat se, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát
1: se
0: gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, hát se gyár, Ja, mä en tiedä, tänä jäin, wishing goodbye to the fishing spot, Elvin Beg, jittu gnitsä. Elvin tässä sen, jimitsä nää, jika, picnic jäkin oikea, jika, tiedä. Mä en just näin, jika, digna jim näin, jika, jino, dmässä nää. Mutta jos jäkki, gossip, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, jäkki, Әрін тұрайыттан өзі кәңігін дәкі сәді түпшкеген өзі кәңі мүгәді әбітістан өзі мәй. Мүгәді әлді өн, мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді мүгәді Jó meg gyűgői mellett az elindí psiszi, ti most esít gyöngyiga. Tudod, hogy díszít meg, nagy írják, a díszít meg, hogy igen. Elindí azt csinálni, passzat ne csinál, de jön meg ott, hogy mellett az gyöngyi, hogy csiszol. Meg csinál, hogy bitt az gyöngyi, hogy jöngyi, hogy gyöngyi, nincs baj, elindí meg is, hogy csinál, hogy de jön meg, hogy csiszol, hogy mellett csinál. Nagy idei tagság meg a nagy idei atmosphere. Mun the sun dans the king again gave the bitch this as I see to imagine jangiga haji judge nakant ka after agne magnaj ka haji tad ka mun jo chi achi de mun jo chi asho bi de ka di du pshkigne jim na di du pshkinska ya ti jime tagna ga jinok jinok tad de ka landi Napsumsko gavod gai, I'm sure how we got bushed up. I get high, hydro came again. Mamu gai to the center and octage again had shields. He made 10 years up to one game. You still get action and such. Muga got in the up to one and I'm saying, you made 10 years. Sting the dragon game here with Matt Sinskip.
1: Nie ma gondzi, az Egyptuska zsezgon, a rögot a skopcsen agnazai. Si már így rejtem, hogy a zsivicsigú zsai júzni, akkor nyege itt nán is.
0: Gyerge, maga azt mondani, hogy ez szeret nőse, hogy egy csista agnaz, hogy hagyjó, maga azt mondani, hogy te gejtegy. Gyerge, gyanon, ezt nekszik, valószínűleg a csaga, hogy a bústagnak, hogy hagyjó, gyanyá, Omsen higgen, hej, det smadig er jo, omsen higgen, ja. Den dag imens, at det pjæs, jeg har jo. Hagen, den har jeg sikkert også det skal, jeg er så død, jeg er en hært sikkert, jeg er ikke det pjæs, jeg. Hagen, et nænder skal, jeg er næste, kan du stå bag ned, jeg. Jeg skal også, jeg skal tage ned, jeg må gå etter, jeg er nok tatt det, ja. So got you to do off to meet Canada, Megan Day. We'll go on one name that day, Nigamson Higgin News. She did you know that way a mods and stay high. Listen, he's a rich guy. I can't say again. Most azt mondom, hogy én tegyük a csibédgá, én hagynod, meg én elvítsd, hogy Druga mam 6 mil, a M6.